0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjet már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak neked.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Scatman's World.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szobrát.

Ilyenben csak csapatás, és tömegveretés, csak megnyomod a gombot, és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Yeah. Hyper.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Szuper DJ Rádió! Csak neked zenét!

0: Super DJ Radio.
1: Super DJ Radio.
2: All aboard! The Night Train!

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Super DJ Radio.
1: Super DJ Radio. Kattanj ránk!

ilyenben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban. Super DJ Radio.

0: and 90s, 2000s music radio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: You guys play the best music.

Szép és kellemes délután, délelőtt kívánok mindenkinek. Augusztus 2-át élünk 2026-os évben ráadásképpen. A www.szuperdigirádió.hu beengedik Doki. Sziasztok, egy kis beúróadással. Botrány meleg van, gyerekek. Nagyon durva. Fogtam magam már, felkeltem ilyen 5 magasságba, akkor kint a kertbe végrehajtottam a munkáimat, amit elterveztem már, ugye már hát dél körül már azért nem lehet kimenni, nem dél körül, hülye vagy, már 8, már 9-kor már azt mondtam, hogy úristen, menekülés van kintről. Mindegy, én végeztem, én már csak a szobában vagyok, én nem meg sehol az égvilágon, maximum kimegyek a medencébe, de hát az is csak egy kicsikét. Nos, nézzük akkor 2 órán keresztül engebélt a megtiszteltetés, és hogy nektek játszatok ilyen gyönyörű időbe. Van egy Viber számunk 0670-45-95-995, ide jöttnek az üzenetek, természetessége beolvasásra is kerülnek, hoppá, Rézinger. Mindenkinek jó szórakozást, akkor ciao.

Mivel is kezdjük ezt a két órát? Itt Rafael Fell. Kicsit latinos a figura, itt van a ritmo. Figyelj, ritmo!

Én csak is bejelentkezett Jézusom. Szóval azt mondja, hogy azt a micsoda meglepetés. Szia, kedves doki, sziasztok, szuperek. Encsike jelenlétív pipa. Csodás szép napot kívánok mindenkinek, és minimum egy klímás helyiséget, valami rengeteg folyad, valamint rengeteg folyadékot. Jó adást kívánok neked, és nekünk pedig kellemes zene hallgatás. Puszcsika, Encsike, azt a mindenit. Egy hibával elmondtam. Szia, Encsike. Igen, szerintem én is mindjárt indítom a klímát, mert itt, ha jól nézem, 32 fok van a szobában.

Ami Józsin közben azt írja, hogy azonnal emlékedem, hogy sörrel vagy fröccsel kezeljem az időjárás. Hollattól, Szabi? Hát majdnem olyan rondát mondtam, hogy éjfél után sem lehet ilyet leadni, vagy bemondani. Józsikám, hát, hogy mi van a viszkikkel, várjál.

Zsigoly Csanyi is itt van velünk. Kérdezi a Csabi. Kélek szépen különböző dolga van, úgyhogy a mai nap nem tud beállni zenélni. Nem, strandon van. Aztán az édesapjával van, ha minden igaz. Szia Sanyi, megtisztel, hogy itt vagy. Halló!

Kutya Lajos is itt van velünk. Kellemes vasárnapot, doktor úr, ügyeletes máma. Igen, igen. Ott szálltam. Hello, Lajcsi.

Borsos Oliver is itt van, ekkora duma, figyelj. Bogrács mellett is jó idő lesz. De hát a pacsat is meg kell valakinek főzni. De pontosan így van. Az nem én lennék most, aki ott áll mellette. Jújj.

Itt van Bandesz is velünk. Sziasztok, itt Bandesz. Vagy ezt a hegesztő jelent Csorvásról. Tudás, szép napot és kitartást ebben a nagy melegben mindenkinek. Itt kicsit mostohább a körülmény. Ennyi amper mellett küldött egy képet is. Bokám le. Úristen. Hát kitartást.

Bencsike is itt van velünk. Még mindig botrány ez a meleg, azt hiszem kövi hétre fel kell kötni a gatyát, vagy inkább ledobni mindent, és becsobbanni a medencébe. Már aki lehetek, kitartást kívánok mindenkinek, pusik Bencsike is. Ja, és doki olvasásból 5 halá. Ez már csúcs kategóriának számít Bencsikének írományait hiba nélkül felolvasni. Hát ez tényleg egy olyan. Senkinek nem megy hit, de Bencsike már nem változik. Nem is kell. Most sikerült.

Rumi György is itt van velünk. Halidoki szarvas is kajdlózik. Kitartás mindenkinek, már csak egy hét. Hagyományos védelmet javaslok 3 liter sör tüskével. Hát de ugye. Szomakkal a plófos nem ér, igen. Hajra kimondtam. Hagyományos védelme. Bekaki. Words don't come easy.

Ez sem utolsó mondat Borsos Olivertől, azt se felejtsük el, hogy nem szabad öntözni a kertet. Szóval nem kell reggelire zöldség, nem, nem kell a grillre zöldség, csak a húsi. Mert ugye senki se bús, a sül a hús. Megmondom őszintén, azért a locsolást azért bűnöztem, így 5 óra magasságába. A sövénynek nagyon kellett, meg a virágoknak.

most kész szó jelen pillanatban. Természetesen ATV és dopamin. A dal címe Don't Stop, I Wanna Know. Oliver küldött egy képet a kertjéről. Itt is ki van égve minden. Aha, persze. Azt mondja, lehet csalta vér is. Hát hallod, olyan zöld, mint az őrület, de... Jó kis csalás.

Igazi kis nyári tingli-tangli, timpirimpim, szutyi-szutyi zenék. Olyan lájtival nyomjuk most, gyerekek. Botrány, a meleg. Oh, get ready.

Hemesi Csaba is itt van a Viberen, küldött két képet. Ő is sütöget. Majd én sziasztok, szuperek! Még a többiek a hűvös szobában, addig apa szenved. Kitartás! Jól néznek ki nagyon!

itt vagyunk, Sulcsics jelentkezett a Viberre. Micsoda dumával. Hello Doki főni, itt vagyok ám. Csak annyi dolgom volt, mint a kezdő címbalmosoknak. Küldött egy képet is, hát ő már készen áll. Hiszen délután 3-tól ő van adásban, tudjuk. Egy órától pedig Simon kapitány jön hozzánk.

melegre visszatérve be azért még állítólag szerdáig, sőt lehet, hogy csütörtökig kitart ez, gyerekek, úgyhogy tényleg föl kell kötni, vagyis le kell venni a gatyókat is.

Lóász Kacsi bács, barátom is itt van velünk, maximális tiszteltem, doktor úr, kellemes meleg vasárnapot és zivadást kívánok, micsoda meglepi beúros Sadi! Kacsikám, hát ilyen ezt tudod. Milyen mászlink volt azért az előző héten, nem? Kézzed, ilyen meleg lett volna a Super DJ Radio Partin, hát remélem, nem is tudom, mit csináltuk volna. Pont el volt találva minden, hál' Isten minden. Pont ezért volt jó.

Nyugodtan menni a Cop és a Türkis Bazár. Nézzük a folytatást, hát egy rongyosan játszott felvétel 2025-ből, 26-ból. Hallgassuk meg újra!

Karcsi érekező, hogy ami a bulival kapcsolatos, még nagyon szép erő, minden összejött. Viszont így most itthon sül a zsírom, mert nincs klímám. Hát nekem van, és mégsem mindig nem kapcsoltam be. 32,8 itt a stúdióban.

Ismét Viber, ismét Ati is itt van velünk. Sziasztok, szia Doki! A tegnapi műsorod szenzációs volt, köszönöm szépen. És most megint elkaptalak Szeged jelen. Hello Szeged!

Hát ez hülye. Júlci írja, hogy Doki, ma nagyon szúrod neki, mint Aladdin a kecskének. Ez hogy, igen, hogy? Ez egy beteg ember, gyerekek. Jézusom, hát te hülye.

Év jön, gyerekek, rímákról, mármint a vidékében üzemelnek a szobába. Akkor kérek képet mindenkitől, aki bentről van. És klímázik. Mindenki küldjön egy klímaképet. De nem a fölmenni a gongőr, aztán izé letölteni egyet. Nem. Ami otthon megy. És egy babam babam. DJ Scott Project és a babam babam. De a címe csak ennyi jó.

köszönünk, Kovics Sanyi, szia Sanyi! Sziadok és sziasztok, szuperek! További minden jót, minden szépet mindenkinek, Kovics Sanyi, Zugló! Neked is, Sanyikám, hello, Zugló! Itt van Frogma és a Tokami!

Igen, Tibi is írja, hogy a sziadok, jó étvágyat mindenkinek. Nyertem, 40 fok van kint az áfonyásban. Nekünk ez a klíma jutott, Nelly és Tibi küldött egy képet is. Ott lehet szemezgetni azért.

Én csak kirakott egy klímaképet természetesen. Annyit ír, 20 fokon dübörög. Nem nagyon kevés az a 20. Nehogy baj legyen. Ó, de jó nekem.

kovis hanyos hírökött egy képet. Most értem haza, ez az én kicsi klímám. Na most. Ez egy jó kis ventilátor. Egy asztalon felállítva. Teljesen jó különben.

Ismét Encsike, na kisfiam, ez éledik. Már is lerontottad a jegyet, az imént dicsértelek meg. Azt hittem, hogy dűdörög, nem dübörög. Nem véletlenül, hogy olvastam dübörögnek, vagyis hogy mondtam dübörögnek. Én azt hittem, hogy te azt akartad írni, mert dűdörög. Vagy az micsoda? Mert egy hangfal dübörög, vagy egy hangfal dűdörög, vagy...

Perézol is itt van velünk. Szia, Doki, üdvözlet neked és Attilának Szögedre vagy Szegedre, igen. Üzenem neki, hogy jövő hétvégén ezekre a zenékre építjük. A kerítés nálam készüljön, Zolcsi. Üzenet átadva. Remélem, ugyanilyen időben fogjátok csinálni. Te kis gonosztonél, kis tonyóka.

Ismét Rumi Gyuri, csak a hagyományos módszer. Higgyétek el nekem, 3 liter sörtüskével. És küldött képet is, és jogos. Helytálló az állítás.

is a Western girls. A 80-as évek legnagyobb együttese szerint, és a 90-es évek eleje. Jó kis Pet Shop Boys. Itt velünk Gregasz is. Szia Gregasz, ennyit is. Szia Doki. Mi ez a stílus? Kérdőjel. Melózok, de nyomultam a szupert. Jók a zenék. Gregasz nem melózza, menjék haza a francba. Köszönöm szépen. Imádás ezerrel. Halló, halló.

Kicsit encséges ismét a düdörög. Azt mondta, hogy nem írtam el. De ezt a jelentést kérdeztük meg Simonunktól, úgyis tőle hallottam. Egyik adásában, amikor Emmanuelt játszott a Gergely Robitól, hogy micsodát játszott. Hogy ez a változat olyan, mint valamikor valaki egy kiskocsmában hátul düdörög.

Dudereg. Nézzük is tovább, gyerekek. Ült Max Magnani. És hát ebbe a hidegbe, hülye, ebbe a melegbe. Mit is lehetne játszani, mint a következő nótát mindenképpen. Szerintem kicsit ki is kapcsolhatod a klímát. Ez most úgyis lehűt.

Ismét Kispér Attila azt mondja, hogy Zócsikának üzenem, ha ilyen meleg lesz kerítés állításkor, akkor én a medencében két kézzel hideg sörrel integetek neki, miközben a Super DJ Rádió kényezteti a kis fülecském. Megfogod a munka végét rendesen, jó van?

Itt van Önkrétus is. Szép napot, Doki bácsi. Ez én lennék, igen. Neked meg a vasárnapot, mert én már nem bírom. Havat kérünk karácsonyi zene mellé. Bár kinek van kedve 40 fokba havat lapátolni. Házének kérnék egy nyugtató zenét, lehet, hogy a viharban ne lehetne. Kedves házé, figyelj!

Itt vagyunk Simon és a Viberen már. A rádióra azt írja, hogy Vendio. Azt nem élenék, ugye? Szia, Toki bácsi, jó maradékad itt. Mi az a maradékad itt?

Erre még beszélünk azt, hogy azt írja még, hogy mennyire tudod, hogy róla szólt a zene. Jaj, te. Legközelebb az ősz kikapsz ennyi. No more, no more.

Lővilágosság. Már csak 25 fok van a szobába. De ezt miért nem csináltam ide? Én nem is értem. Mert Vén Dió vagyok.

Régi-régi emlékek. Jó kis depes mód. Nem hiszem fiatalkoromban, sőt, inkább azt mondanám a gyerekkorom, hogy óriás dzsihád volt a depes módosok és a durán-duránosok között. Máig nem értem, hogy miért, szerintem senki nem értette, csak más volt és kész, akkor ütni kellett. De hülyek voltunk.

Gyerek, azt írja közül, hogy életmentő mix itt a Melóban. Ó, köszönöm szépen! Kitartás, kitartás!

Mivének tartsunk össze. Így van. Milyen érdekes, amikor elkezdtem rádiózni egy másik rádióban, mindegy. Én voltam a legfiatalabb. Most itt nem. Rohadtul nem. A

Szevasz, Kacsi, hogy nem baj, lassan kész az ebéd, és megyek lehűtöm magam a Medan szíjéban. Köszönjük, Dr. Wilson, fantasztikus beugrosállást. Megtiszteltetés volt újra hallgatni, nekem volt az. Dr. Ulatán, további szép hétvégét kívánok a családok, és köszönjük szépen.

És igen, érdekes, Sanyi írja, hogy Bonanza versus Depeche Mode, azt legalább értem, én bonanzás voltam. Igen, igen, érdekes. Na még egy úcsó nóta, aztán józánk Simon kapitány. Aztán Sulci kapitány, mindenki kapitány, hallod, mindenki az. Kész pont.

Köszönöm, hogy voltatok, köszönöm, hogy ennyien voltatok. Mindenkinek kitartás, gyerekek, erre a brutál időben. Úgy tudnotok, én itt van Cyndi Lauper és a Girls Just Wanna Have Fun. Ezért Lati még írja a Zolcsinak üzenném, hogy köszönöm, nem, Zolcsinak köszönöm, hogy megmutatta, hogy van Super DJ Rádió. És Doki, neked is egy öt csillag, nem, egy csillagos ötös a zenékér és a mixelésre. Oh, köszönöm. További szép napot mindenkinek. Úgy hozik, Doki, hallós várolás.

Vagy éppenséggel, ó, oh yeah, csodát, a szép napot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Radion, ez itt a Private Rock. DJ Simonnal egészen pontosan 2 órán keresztül, azaz 3 óráig élvezhetitek velem együtt a tömény rock zenéket. Nyilvánvaló ismétlések lesznek. Várjál, meghallgatjuk, mit mondanak.

jól értettétek. Szóval az van, hogy hát én köszönöm Dokinak ezt a csodálatos két órát. Szokás szerint fincsi volt és minden is. Valamilyen szinkron gombot azért nem kéne annyira nyomkodni. Na szóval rockzenék tömkelege érkezik. Meghallgatunk minden zenét. Nyilvánvaló ez nem DJ mix lesz, lehet azt mondani, hanem fincsi kis hallgatgatós rockzene, adás. És már eltűnt jó pár hallgató, de nem baj. Ez most azoknak szól, akik tényleg vártak arra, hogy jó kis rockzenék menjenek itt a szoperen. Plusz 30-70-45-95-95, ez még mindig a Super DJ. Viberje ide lehet nekem írni, hogyha bármi mondani való van, azt itt megtehetitek. Én meg felolvasom szépen. Ez az, indulunk is. Itt az első zene 1986-ból az 56-os születésű Kim Bendix Pettersen. Egyenesen Dániából hozta nekünk King Diamond néven a The Candle című nótát. Hát lehet azt mondani, hogy a black metal stílus irányadója lett a 80-as évek elején. Sokat nem fogok wikipédiázni, ígérem, inkább hallgatjuk a zenéket. Nagyon jó kajlózást kívánok mindenkinek. Meg azt szoktam mondani, hogy majd jövök még. Meg azt is, hogy... Oh.

Hát nem tudom, hogy hol szóljak bele, vagy hol ne, de ugye azért Viber-t olvasni kötelező. Főleg, amikor ilyen sokan írtok, akkor pláne, hogy ne havazzon-e az ember. Itt van velünk Encsike, azt írja, szia drága DJ Simon, itt vagyok, ragyogok. Mint a szandálom, nagyon shiny. Hát igen, az volt. Ragyogott. A rózsaszín ruci alatt azt mondja, hogy itt van velünk Kisa István is. Azt írja, gyönyörű szép vasárnap délután kívánunk neked, kedves DJ Simon, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család jelen. Nagyon örülünk neked és a szuper meglepinek, oh yeah. Őszintén már vártunk. Köszönöm szépen. Putyán Lajos is tiszteletét tette a Viberen, azt írja, oh yeah. Szuper vasárnapot kívánok, Simon úr. Köszönöm szépen, Lajos. Remélem. Remélem tetszik majd ez az adás is. Nem úgy, mint Gregoznak, szerintem most kapcsolt le. Azt mondja, el, Simon, én maradok, hajrá. Meglepsz, Gregosz, meglepsz. Főleg, ha tényleg itt maradsz velem. Hallottam, meló van, hát jó. Majd nem mondhatni a hülyén, hogy jó melót. Itt van velünk a jamaikai Nándi is. Küldött ilyen nagyon szép képeket, ami remélem majd később agadni fog a turkán. Azt mondja, szia, Simon, nem tűnt el. Csak csapták, lákozik. Helyes. Keresztben ne álljon a csont, arra figyelj.

Ó, jó kis sátánista! King Diamond után rohanunk tovább, és hát tudjátok jól, hogy én Oszcián imádó vagyok, voltam és minden is. Úgyhogy biztos lehettek benne, hogy Oszcián ma lesz tömkelegével. Szóval jöjjön az 1986-ban alakult, tudjátok, a két pokolgépes Paksi Endre meg a Maróti Zoli, amikor kiugrott a pokolgépből, létrehozták az Oszciánt. És hát itt az első zene tőlük, az 1990-ben megjelent harmadik albumjuk az Oszciánnak. Jön a Kötelező. Az eredeti rock katonái.

és az is nyeljen keresztbe mindent, akinek ez megvan lemezen, mármint vinilen, tudjátok, itt van velünk Koller Gábor. A szia, Simon, üdvözöllek újra itt a Szuperen találkozó után, és csapassuk neki a rock zenét, de ha lehet még az Erdát is, hogy ne, az is lesz, azt hiszem, hogy keresek valami Erdát is. Azt hiszi, hogy én sok rock metal zenét is hallgatok, velem nem tolsz ki. Ó, hát itt van, tudom én. Annyira egy húron pendülünk itt zeneileg, hogy az valami hihetetlen. És ennek tökre örülök. És tanul gitározni, kinek azt tanul gitározni, bakker. Ó, hát ez irigylés van, tudod. Itt van önök Lovász Károly József is, Kárcsi barátom bekapcsolódott, írja, hogy hello DJ Simon, hogy ködös barátom, itt voltam és kagylózom. Vagyis kagylóztam. De ezt lehet kihagyom, bocs. Tartom még szép hétvégét és jó adást, barátom. Hát figyelj, Koles, most megsértettél teljes mértékben. Lehetett, na jó, nem. Elnézzük. Lesz az éjfény lány, lesz a gyönyörű bolond is, ez biztos az Oceántól. De ne menjünk ennyire előre, jönnek majd a jobbnál jobb rock zenék. Lovász Karcsi, barátom. Örömére lehet azt mondani. Ilyen Karcsi, nem kell mindent szeretni ez. Anyukám is azt mondta, kisfiam, vagy megeszed, vagy nem, de akkor éhendög lesz. Nyitottnak kell lenni kaneszkán mindenféle zenei stílusra, azt tudom mondani, az nyugtatja nagyon jól a lelket. Úgyhogy megyünk is tovább a következő angol heavy metal zenekarral, ők 1975-ben alakultak, érted? Hát lehet azt mondani, hogy több mint 100 milliárdot lemez a 80-as években futottak be legigazán. Hát azt mondják, hogy power vagy speed metalnak is lehet nevezni, amit ők nyomnak. Kiderül. Jön az 1986-os Iron Maiden, Go Somewhere in Time. Ú, de jó lesz ez is, figyelj!

van velünk Komi Sanyi, és azt írja, hogy sziasztok, szuperek! Tudom, hogy nem kívánság műsor, de az Alvin és a Mókusok kihalt minden című száma megvan. Komi Sanyi Zuglóból. Figye Sanyi, azért annyira nem vagyok rokkos, hogy mindenféle. Hát főleg Alvin és a Mókusok nekem nem igazán. Persze, ne haragudj meg, hogy így mondom, nem azért. Amúgy tényleg. Szeretem nagyon a rock zenét, de nekem megvannak ilyen mondhatni határok, hogy melyik az, amit hallgatok, és melyik az, amit nem. Nem lesz sajnos, nekem az nincs meg. De remélem azért velem maradt, mint ahogy Pazsi is itt van mellettem. Ráadásul azt írja, jó napot mesterre, remek műsor, szó mindenkinek. Minél jöhet még a hideg dinnye, ha már valaki itt hagyta. Hát, jól van, szippancs mélyre.

egyszer Eddát kértek tőlem, akkor hés van is előttem. Akkor jöjjön az Edda, akik 1973-ban alakult a Griff néven, majd 74-től Edda néven folytatták a működésüket. Hát lehet azt mondani, hogy az egyetemisták, de hát azóta már régen elmúltak a hosszú hajó évek, meg a bajca is leesett. Lehet azt mondani Patakén Attilának. Úgyhogy megyünk tovább az Eddával. És az 1989-es Saga One albumról érkezik. Na mik vagyunk mi? Hát mi vagyunk a rock.

is vagyunk a ti élet. Oh yeah! Na, ha már egyszer magyaroknál járunk, akkor itt maradjunk megint magyaroknál. Nem, mint az Osztrián nem lett volna magyar, de mindegy. Jöjjön az 1972-es szombathelyi csapat. De mit akkor alapultak, alakultak, hülye vagy. Mindig azt mondod, túltak, aztán közben alakultak, de mindegy. Szóval jön a Lord, akik nagyon csöndben. 1985-ig nem is ismerte őket senki, és az első nagylemezt is akkor adták ki. Egyébként a 85-ig itt a környező falvakban dobták a muzsikákat. Na de megyünk tovább azzal a zenével, amit ők is 1989-ben adtak ki. Jön az álmaim asszonya a Lordtól. Oh yeah, itt a Szuperen!

de gyorsan vége lesz meg a jó zenének, de megyünk tovább, 1986-ba csöppenünk. Megint az Edda, viszont most magára rántott a D-Nagy Lajost is, tudjátok, a bikini frontemberét. És 1986-ba kijött az Edda, gyere őrült kislemeze. Azon volt az a oldalon, ha veled vagyok.

minden hallgatónak üdvözlettel. Simon, nem ezt szokott zenék vasárnap délután tőled? Persze tudom, volt már. Simon beindult a rock zenével, rázza a haját, mint egy igazi punk. Ettől lesz szép a nap punk. Oh yeah. Láttad, hogy lobog a hajam? Hú. Mindjárt várjál, kitűröm a szememből. És ha már házi, akkor itt van egy igazi punk. Figyeljetek! 1980-ban alapították a Moby Dicket. És azt lehet mondani, hogy az első számú thrash metal zenekar volt Magyarországon a 90-es évek elejére. Itt van az 1991-es. Köszönöm, köszönöm!

vagyok. Oh yeah! De még mennyire? És figyeljetek ide, menjünk tovább a következő zenekarral. 1968-ban jönnek az angolok. Most már legyen egy kis külföld is a sok magyar mellett. És hát azon a 70-es években hozták a legjobb zenéket, azt lehet mondani. Viszont itt van egy 1971-es, a Deep Purple, és jön a Fireball. Egy igazi tűzgolyó érkezik ide a szuperre. Na ezt véd ki!

lehet azt mondani, hogy Paksi Endre testvére is lehet, hogy Paksi Sanyi. De köszönöm szépen, hogy kagylózol. Meg persze a segítséget is. Oh yeah. Figyelj. Nagyon tépik a gitárt.

tudja, hogy ez is írja. Hősanyák volt az ősapánk, ez már kicsit erős zene a számomra. Erre még én sem tudom rázni ilyen gyorsan a hajam. Ugyan már, dehogy nem. Rázzál valami mást. Fogd a kezedbe. Itt van velünk Rita. Most az ő kezében. Szép jó napot, Simon bácsi. Megjöttem én is. Rázzuk együtt a hajunkat.

Jamaikai Nándi azt kérdezi, lesz-e Halloween is? Hát, hogy most az a Halloween? Nem. De a King Diamond-on, King Diamond-tól jön majd a Halloween. Pörgünk tovább közben, itt a következő zene. Jön az 1975-ös londoni hard rock csapat. 1980-ban kidobtak egy zenét. A csapat neve a Motörhead. És a zene természetes erre. Csak is kizárólag az Ace of Spades lesz. Oh yeah!

Na tessék, kívánok! Nagy jó napot kívánok! János Halma is bejelentkezett. Itt van Gyuri Zoltán, azt ide üdvözlöm a Super DJ Rádiót. Így délután jó munkát kívánok, Gyuri Zoltán vagyok. Hello Zoli! Remélem azért te nem dolgozol. Rázd meg te is!

Azért azt írja, kemény vagyok, mint Tarzan sarka. Figyeld akkor a következőt, jön megint az óceán. Nem kell már megmutatni ismételten újra szerintem őket. 1990-ben hoztak egy nagyon pincsi zenét. Az én kedvencemet. Én az óceán. És a fényvirágok. Nagyon passzol ide, mindig el szoktam, bárhol járnak.

Na tessék, megérkezett HJ is, szia. Nagyon jó, hogy itt vagy, indulunk Újpestről. Hados. Hello, hello. Jó kajlózást oda is.

És hogy honnan jönnek ezek a fényvirágok a 90-es években? Hát megmondom nektek honnan, hogy... Ahonnan az Oceános csávó kiléptek, hoztak egy jó kis, mondhatni, pokolgépes cuccot. Ugyanis a pokolgép 1988-ban hozta nekünk a gépindulót, tudjátok, ruhám, bőr és nem balon.

hogy mennyire lesznek mindig rockerek. Itt van egy jó példa arra, hogy 1983-ban az USA-ban megalakult egy csapat, a thrash metal együttes, a Megadeth. Miután Dave Mustaine otthagyta a Metallicát, ő volt a gitárosuk. Aztán hozott 1986-ban a Megadeth, azt hiszem, egy nagyon fincsi zenét. Bocsánat, 1992-ben hoztam a következő zenét. Askin, a my teeth, a bőr a fogamon. Nem őrözzé fogazzát.

Ferencsikék közben írja, hogy képzeld Simon, én tavaly nyáron, tavaly voltam egy koncerten az Akváriumban, ami egy Motorhead magyar tribute zenekar adott a Lemmy emlékére, a Motorhead együttes emlékére, én, Encsike, Tarpi Grúz a színbe, Chili Willy kedvelő Shiny Babybe, de jó volt, meggondolom, hogy üdvözöltek a sok fekete rúz is holló csávók. De az a lényeg, hogy ott voltam. És hát azért legalább neked hajad volt hozzá, hogy tudjad rázni.

A következővel már megint jön egy Iron Maiden. Jönnek megint az angolok és a fincsi zenéjük. A Wasted Years, az elvesztegetett évek. Hát nálam is volt ilyen.

Azt mondja nekem Kovicsonyi, hogy na itthon már tévén vagy. Egy bármilyen OCS számot léci felhívom a volt felesége, vagy pont ez szól, imádja. Az biztos. És hát mondtam, hogy OCS van ebbe a két órába biztos, hogy sokszor lesz. Itt a következő például, úgyhogy remélem a feleséged van. Mármint, hogy kagylóban van ő is. És hát jön a következő OCS dal. 1990, még mindig a Rock Katonái albumról beszélünk. És még mindig azt lehet mondani az OCS-ra, hogy ez egy igazi fincsi dal. Jön az, hogy hiszek abban, hogy a rock örök és elpusztíthatatlan. De jön a hiszek abban.

várunk, megyünk, meg nem állunk. Oh, yeah. Itt is a szóperem, meg nem állunk, megyünk tovább. Jön a következő zenekar, egyenesen Los Angelesből. 1985-ben alakultak. Az igazi hard rockot lehet azt mondani, hogy ők hozták be, vagy mégsem. Inkább ők voltak a legsikeresebb, a történelem legsikeresebb hard rock zenekara. Azóta már kikopott a csávó hangja. Axl Rose, sajnos már nem lehet azt mondani, hogy igazi jó hangú úriember. De annak idején, például 1987-ben, amikor a Guns N' Roses kiadta Are You Really Crazy-t, na akkor még az igazi jó hangja volt. Hallgassuk meg együtt, valami ilyesmi volt.

ugrunk itt az időbe előre, vissza Magyarországra. 2014-el jött a Leander Rising, a magyar együttes, aki azt énekelte, hogy lőjetek fel. Hát akkor nem tudunk más tenni, kilőjük őket. Induljon a rakéta!

tapogjuk tovább. Jön egy olyan zenekar. Igazából a zenekar 1971-ben adott ki egy zenét az ő rájátép. És a Lady in Black című nóta volt. Aztán 1989-ben jött az úriember, aki, hát lehet azt mondani, hogy ő igazából egy opera énekes. Gerdesis Ferenc. Átdolgozta, lehet azt mondani, az Uriah Heep zenét, a Lady in Black című nótát. Gyerekként imádtam, a mai napig rászol a hideg, ami megházom.

Bencsik, ez olyan vadnyugatos, tudod, mi jutott eszembe róla? A kis Simon, mint cowboy. Vagy sheriff, a kis kalapjában sheriff jelvénye. Ez ugrott be, pocsika, ahol semmi probléma, nekem is ez ugrott be. A kis bőrbérlényemmel ott állok a fotón. Fegyóval a kezemmel. A hat lövető ott volt. De szép is volt. De menjünk tovább. Jöjjön akkor, hogy mondjuk úgy, hogy az az angol rock együttes, aki a rock történelem egyik legsikeresebb zenekara. Jön a Pink Floyd. És jöjjön, ami mindenről, vagy mindig szól mindenről, a lóvé. Jön a Money. 1973-ból.

Én sem már egyszer két óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt, a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Rock. DJ Simonnal, azaz velem egészen három óráig. Aztán azt lehet mondani, hogy senki sehova. Mert hát továbbra is élő adásokkal várunk mindenkit. Kezdődött ugye Dr. Tommal majd velem. Aztán jön három órától Surci, egészen hat óráig pörget itt. Elvileg italót hoz nekem, azt mondta. Hát remélem, hogy nem végig, de ki tudja tőle, mindenkit elég. Hat órától vár benneteket Zsolti, egészen nyolc óráig. Majd 8 órától szokás szerint vasárnaponként, ahogy a szokott lenni, hozzátok jön az élő ember, a Live Man. Oh yeah, itt a szuperem. Egész vasárnap élő adások. A Viberünk még mindig a plusz 3670 4595 995. Ugye lehet írni minden műsor vezetőnek, ha bármi van. A kis fejecskébe ott meg lehet osztani, vagyis meg lehet írni, aztán felolvasásra kerül. Surci azt írja nekem, hogy lesz ott minden. Bízok bennem. Úgy legyen. Oh yeah!

Pink Floyd után vissza kell tépnünk Magyarországra. Lehet azt mondani, megint jön a szombathelyi hardrock fele gyerekek. Fele gyerekek, érted? Szóval jön a Lord. És az 1988-as. Amúgy egy 1985-ben készült az eredeti felvétel, de legyen 88-as feldolgozása az eredetinek, mondjuk úgy, jön az elmaradhatatlan rockzene. Jön a Lord és a Vándor.

azt mondani. Többen is írjátok, hogy ez a kedvencetek. A Nord és a Vándor. Úgy, ahogy Enzsike, úgy, ahogy Kocis. Na még egyszer, a jamaikai Nándi. És azt írja a Nándi, hogy de így nem lehet ebéd után pihenni. Ha mindig jó zenéket játszol, hogy mit csinál, tornászol utána, vagy hogyan vagy. Hát igen, Enzsike kérdi, hogy Kemenes Pálfa merre jár. Hát ki tudja. Pistula meg a vicula. Ha bárna tudja, mit csinálnak, lehet fát égetnek. Vagy vágnak éppen.

Magyarországról, hát felingozunk egyenesen Amerikába már megint, egyenesen Los Angelesbe. 1965-ben alakult a csapat, az a Doors néven, Jim Morrison vezetésével, aki igazából 1971-ben úgy gondolta, hogy na elég volt ebből a világból, és hát itt hagyta ezt a földet. És lehet azt mondani, hogy nem fakult meg a népszerűsége. Azóta is virágzik, lehet azt mondani, a The Doors. You know the day destroys the night. Jó, de fincsi. Itt van az igazi, a hamisítatlan. A break on through to the other side. A The Doors nem hazudik. 32,5 millió példányt adtak el csak az USA-ban, és további 100 milliót világszerte az albumjaikból. Az 1967-es album nyitó zenéje. A Break On Through to the Other Side. Oh yeah, de itt van a Superamp eredetiben. Na ennek örülök, Korozsimi itt maradt, pedig azt írta, hogy inkább kihagyja ezt az adást. De hát annyira jó, hogy ezt nem lehet kihagyni.

csak egyet sajnálok, hogy nagyon rövid ez a zene. Majd egyszer meg remixelem, ha eljön az ideje. Back on through to the other side. Menjünk tovább a következő német csapattal vissza Európába. Jönnek a Hannoveri. Csávók, jön a Scorpions. 1984. És még mindig szerelmes vagyok belék. Ezt énekelték a G-vel a végén, de szerelmes vagyok beléd. Érted? Still loving you. A Scorpions-tól.

hozzáteszik Kolozsimi, hogy azért a jó rockzenét én is szeretem, hogy a bánatban nem csak jó zenék szólnak a Super DJ-n. Én Mikém, azt tudom mondani, nem hogy rossz helyen. És ahogy Jancsike is írja, ez is gyönyörű, simulós, simonos, simulós zene, és hogy imádja, akit. Nem, nem a Night Rider, akit.

0: figyelj, Jamaikai Nandi, jön egy postás, kibontotta a levelet közben. Azt írja neked, Encsike, hogy puszcsik a Nandicskának is. Szép délután, te jó pihítés közben, jó Simon kajdózást.
1: Jaj, köszönöm.
0: Vagyis egészségetekre.

Itt van velünk a Poros Olivér is. Azt hidd nekem, ha jól emlékszem, a pacalt bírod. Levettem a hangerőt, mert hát azt nagyon nem. A pacalt. Húha. Lehet azt mondani, ha gyomortól felfordul a gyomor. Na, az az egy, amit én nem bírnék. Oh yeah. Hát ha látok, ez pográcsban készül. Mondjuk megkóstolnám. A fincsi nagy parasz kenyérrel. Ilyen tunkolnám a szószt. De hogy a számba nem venném a gyomorot, az biztos. Ó, de hogy... Azt mondja, akkor bocsi. Nem kell. Figyelj, azt tudom mondani, hogy egy jó nagy szelet kenyér, jó vastagon levágva, beledobva, megtunkolva, és magába az ízét. Na hát azt azért ugye el tudom fogadni, mert tudom, hogy fincsi a szósz. Na de menjünk tovább itt a következő. Vincent Damon Hoffner. 1948-ban született a csávó. 1964-ben indult a karrier. 1969-ig. Aztán 69-ben felvette az Alice Cooper nevet. Oh yeah. Na meg az egész zenekarnak ezt adta. Alice Cooper. És 1989-ben mozta nekünk ezt a fincsi zenét. A Poison című nótát. Egy igazi thrash album, azt lehet mondani.

Poison, Alice Cooper és a Poison. Na de menjünk tovább, jön az a csapat, akik tudjátok. Egyenesen Amerikából érkeznek, 1987. szeptembere. Új, de Finchi. És beindultak a gitárok, meg az a furcsa énekes, Axl Rose. Itt van Guns N' Roses. És a Welcome to the Jungle. Egyenesen Amerikából. Oh yeah, itt a Super M.

Oh yeah. Na menjünk tovább egy kicsit populárisabb, de zenekarra 1973 ekkor alapították New Yorkban a Kiss című, vagyis nevű csapatot. És 1979-ben mit hoztak nekünk? Ezt. Az I was made for loving you, baby. Oh yeah, baby. Több mint 120 millió lemez világszerte, 40 millió csak az USA-ba. Ez volt a Kiss, és az I was made for loving you.

I was made for loving you, baby. Pattogunk tovább, visszamegyünk Magyarországra. Ide érkezünk, és 2019-et írunk. Az Ocean hozott egy nagyon fincsi zenét. Én megmondom őszintén nektek, hogy nem a favoritom. Viszont szerintem gyönyörűen szól, úgyhogy jön a gyönyörű bolond.

át lehet azt mondani, sajnálatos módon nem is olyan rég itt hagyott bennünket egy gyönyörű koncert keretében. 1970 jön Ozzy Osbourne, vagy éppen a Black Sabbath és a Paranoid.

sajnos ennek a zenének is gyorsan vége van. Megyünk tovább a következő zenével. Jön megint a Lord, megint Magyarország. És jön Encsike kedvence, a zöld szemű lány.

ahogy ezt a műsor elején is elmondtam, Óceánból biztos vagyok benne, hogy nem lesz kevés, ezt mondtam. És ez itt van, az egyik legnagyobb, a legfincsibb, a legjobb Óceán zene 1990-ből. A kedvencem, jön az Óceán, és az éjféli lány. Oh yeah, itt a szuperem.

EP-be. De azon, hogy még egy utolsó zene érkezik, legyünk stílusosak és köszönjünk el igazán úgy, ahogy kell, egy rockodással. 1991-et írunk, és a Moby Dick hozta azt, amivel zárnunk kell. Jön a goodbye. De senki sehova, mindjárt jön Surci, rögtön a zene után. Én ezzel a dallal, ezzel a fincsi dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma velem tartott ebbe a két órába. Legközelebb velem, ami biztos pénteken találkoztatok, de jövő héten Szabin vagyunk, úgyhogy jövök valamikor. Nocsácsumicsá, sziasztok!

és vasárnap délután kívánok mindenkinek, sziasztok! Lemezjátszóknál már DJ Sulci. Dr. Tomnak, a Dance doktorának és DJ Simonnak nagyon szépen köszönjük a fantasztikus műsort. Kezdtünk is a London Beat-tel. 2026. 8. hol másodikán, vasárnap délután 15 óra 4-kor.

nevezzük a Viber-t, 2036 70 45 95 995. Gyönyörű vasárnapot kívánunk neked, kedves DJ Soci, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Isa család jelen, már vártunk téged, és örülünk neked, hogy újra hallhatunk. Oda neki, hadd szóljon! Hello, Isa család!

szabadság van? Hát meddig vagy te szabadságon? Hát itt voltál Magyarban egy hét, most már még egy hét. Hát mennyi szabadságod van neked? Mi van veled? Semmi? És mit fogsz tenni jövő héten? Mindig rendelgetsz valami műanyagot?

nagyon jön egy novella, ezt figyelj! Hallihó, szia drága DJ Surcika! Sziasztok, szuperek, Encsike jelen! Jelenléti Evil Pipa, hoppa szemüveg! Mára is, csodaszép délután kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak! A Terminátor lány újra visszatért, asztalra vissza, baby! Remélem, gondolatod megosztod velünk! Mi nagyoltál a templomból hazafelé jövet? Ja, és ugye meggyóntad, hogy a múlt vasárnap kihagytad a... Szerint ki mondta ezt neked, hogy kihagytam, nem hagytam ki semmit. Minden megvan, nem hagytam ki semmit. Jó adást kívánok neked, és kellemes zenehallgatást kívánok magunknak, mindenkinek, Pusztika, Encsike. Szia, Encsike. Na majd figyeld a templomból hazafele, amit

kutyarohasztó napot, Csurci. Brutális az idő, az fix, de a zenéid majd frissítenek, így legyen. Azért, no meg a jó ékideg sör is, egészségedre. Hello, Imi, kellemes vasárnapot.

Bonos Imi azt írja, simán vízbe megfőzik, az csá. Oké, de hogyan? Hogy szoktátok? Forrástól számított valamennyi perc, vagy mi van, vagy megsózod a vizet is, vagy hogyan?

drága Surti, hogy Jakabon még kápolna is, hogy ne lett volna. És mi a papnövendékünk nem csak a lemezeket pörgeti, hanem a liturgia könyvét is. Hát persze. Figyelj, voltam első változó bérmálkozó. Hát nem is szégyellem. És kihozta a misebort. Bort nem szeretem.

Before Love. Itt a szuperen. Na ezt figyeld, halihó. Jöhettek a jó zenék, toljad neki. Másnaposság van, de már a gyógysör hozza a hatást. Üdv Polgárdiról, a medence partjáról, Franci, Lackó, Kassa, Zotyek, Köri. Hát akkor jó sebnyalogatást nektek ott a medence partján. Sziasztok! Aztán jó gyógyulást reggel.

Miki azt írja, nem tudom, drága Sulci, én nem szoktam főzni kukoricát, nem annyira szeretem, és nem túl női, és utána a fogait közül kiszedni a kukorica szemeket, szemek maradványait. De kíváncsian várom a te remek receptedet. Figyelj, ez a kukorica kiszedni a fogak közül, nem étterembe kell enni a kukoricát. Ez olyan, hogy akkor ne egyek körömpörköltet, mert tiszta ragacs tőle minden. Hát biztos, hogy ezek körömpörköltet. Ott van, és kész. De majd mondom. Tudod, a körömpörköltet.

Jó, jut eszembe. Amúgy meg nem Michel Bor volt, csak Mák meg Méz. Hungry for love. Figyeld, azt írja Viber, hogy a ChatGPT nincsenek üzenetek. Jaj, drága, hát miért nem üzenetek?

repertoárom volt nálam. Tudni, hogy az jó, ki is akadna a zsírszázalék miatt. Ó, hát ennyi idősen már nem kezdek el foglalkozni. Jól kell magunkat érezni, az kész. A legjobb a jó kis körömpörkölt csülökkel, haj, kovászos uborkával, friss kenyérrel. Jaj, eszembe jutott, Doki, mit szokott csinálni? Tüp, tüp, tüp, tüp. Figyelj, jön.

ismerhettelek benneteket, és hogy jövőre ugyanott Tali, remélhetőleg, az biztos, remélhetőleg, biztos. Nagyon szépen köszönjük, nekünk is egy élmény volt, jó, hogy megismerhettünk téged is, és hogy jövőre ugyanott. Így legalább látod a kulisszák mögött is, hogy mi van, ki hogy dolgozik a lemezjátszóival, vagy a pulttal.

Na figyeld, meg fogod ismerni. Ketten vannak. A Nóra nyakába az egyiknek. Ott lóg a Nóra nyakába az egyiknek.

Viber számú még mindig a plusz 36 70 45 99 95. Ide lehet írni, üzenni. Tudjátok, minden is beolvasásra kerül. Jaj, múlt héten, hogy elmaradtunk a Viber-on.

Szia Sulci! Bagyas a hegesztő jelen Csorvásról. Üdv mindenkinek! Az Amper és a BPM legyen veletek, ne is mondd! Jövő héten 200 darab 80-as átmérőjű korcsőre kell alátétet hegesztenem Avival, úgyhogy jó idő lesz! Szia Bagyas! Kellemes pihenést! Aztán meg kitartás jövő hétre!

ha a levelek elkezdtek spanyolul reklamálni a vaj hiánya miatt, azonnal tegyél a fazékba egy téli gumiabroncsot, meg két teástanál tiszta abszurditást, mert a csemege kukorica belső órája igazából egy lemerült zseblámpa, ami pontosan 10 perc után átváltozik egy gőzmeghajtású csillár rá, úgyhogy ha a kukorica szemek elkezdenek kiugrálni a lábasból, hogy bemondják a sporthíreket az élő adásban, gyorsan takard el őket egy perzsa szőnyeggel, szórd meg egy csipetnyi gravitációval, és azonnal letálald a teáskannának, mielőtt a téli időszámítás miatt azt a komplett vacsora átalakul egy beszélő akváriummá, azt a leborult szivar végét. Szóval a helyzet szinonimája annyira komplikált, hogy antiglobalisztikus konzekvenciát nem von maga után, úgy nagyjából. Ja, és akkor így a Jafó voltam. Szia, Jafó! A Jafónak se kell a hülyeségére szó.

Atya úristen, drága Sóci, micsoda emlékek, fehér gyarmat, 86-90 kollégium, Eski volt a stúdiós, ezeket a zenéket toltam a többi lakónak nap, mint nap, és az előző

beszedem a haját, beleteszem a kis fazekamnak az aljába, úgy nagyjából kettőbe el kell törnöm a kukoricát, mert hát azért kicsi a fazekam, a smack nekem van kitalálva, meg vízslit főzni, meg lecsókolbász, meg ilyeneknek, vagy tojást, vagy Isten tudja mit. Na mindegy, és akkor beleteszem.

megjött a Gombe Dance Lance Tanks Banks. Szóval Eldorado és a Gombe Dance Banks. Na figyelj, hámozd meg a hajáról a kukoricát. Vajjal dörzsöld be, sózd meg, és tedd sütőzacskóba. Majd 180 fokon előmelegített sütőben 30 perc alatt megsül. Hagyd még egy 10 percet úgy, ahogy van a sütőzacskóba. Vágd ki, és egyed. Valami isteni finom.

Figyeld, mit csinál, nem hiszed el. Isa István küldött nekem fotót. Drága DJ Sul, szívesen láttunk, én is szeretlek. Hallod, de jobbnál jobb kaják. Lefényképezve, szalonnátok, minden, minden. Megint folyik majd a pultra a nyálam.

No, hát akkor Encsi az Szabolcsi lány. Hát akkor, és nem szereted az ilyen kajákat, akkor na figyelj, a legközelebbi Super DJ rádióra el ne gyere anélkül, mármint a találkozóra, hogy nem hozol Szabolcsi töltött káposztát, oké? Okay? Na, a segre ütetett palacsintának a receptjét megtaláljátok. Horváth Rozi, mit tudom, hányadik oldalon. Az igen. De itt van Zsú is, szia Zsú. Kellemes vasárnap délután. But gates of Eden will ever be closed for those conquistadors who are only hungry for power and might. Aztán be kell vezetni minden vasárnap délután valami desszertnek a receptjét is itt be fogom mondani, független DJ Simon kajájától, mert hát persze az marad, úgyhogy lesz ilyen hangos desszert is. Na azért valahogy kikönyörgöm ám a segre ültetett

figyelj, azt írja Zsú. Szerintem te ne Sunday Party csinálj, hanem Sunday Gotro délután. Hát meglátjuk, mi lesz belőle. Szóval ki tudja, mi az a segre ültetett tudós.

hogy a drága Sucika, van egy rossz hírem, soha nem csináltam még töltött káposztát, elég szomorú. Nem a kedvencem, igazán neked mi a kedvenced egyáltalán ma? Igazából én nem nagyon régen, nagyon régen elkerültem onnan, és már lassan 40 éve Budán élek, úgyhogy sorry, de majd valamelyik nővéremmel meg kell csináljam. Van 4 nővérem. Hát Nokellit azért tudsz szaggatni, ugye?

szóval ez a Rita néni onnan van, hogy hát ugye egy héttel ezelőtt vasárnap hajnalban olyan egy óra körül az egyik kedves hallgató azt mondja Ritának, hogy Rita néni, na akkor jöttünk rá, hogy óha, de megöregettünk. De is innentől kezdve van az, hogy Rita néni

Szóval a segre ütötött túros palacsinta, az a bécsi túros palacsinta, bárhol megtalálható a recept, csak szigorúan be kell tartani a receptet, a receptúrát, mert most nem volt betartva legutoljára, és segre ültetett helyett hanyat lett fektetve. Igazából ugyanaz, tök mindegy. A lényeg, hogy mennyire finom.

Szia, Suleci! Nem L betűvel, R betűvel, Surci! Répa retek a magyaró! Szia, Szandra! Szóval, Szandi vagyok.

medence plusz rozéfröccs és hatalmas zenék. Tőled nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen. Mind vasárnapot mindenkinek. Hát nagyon örülök neki. Nagyon-nagyon jó étvágyat és jó főzőskézést. Jó rozézást. Sziasztok. Modena Kiss.

Ez a Super DJ Rádió Viber száma, ide lehet írni, üzenni. Modena Kiss. Na, a Surci most szivatta meg magát. Nem tette vissza az ásványvizet a hűtőbe, úgyhogy most jó meleg.

kérni. Figyelj, volt itt olyan, akivel most nem is tudom hány éve hallgat. Sőt, a 2 évvel ezelőtti Super DJ Rádió találkozón is találkoztunk, és ő meg ellebbeltűvel lemondta. Schulzi, nincs ebből semmi probléma. A lényeg, hogy jól érezzétek magatokat.

Itt van Frityó. Good morning, Surci. Üdv mindenkinek a Pocsolyán túlról. Hát most már lassan Pocsolya, mert a Duna is porzik sajnos rendesen. Szia Frityó, kellemes vasárnap délután. Vagy reggelt. Jó reggelt kívánok neked. Good morning, faszikám.

Hát én most kim voltam itt a stúdióból, elpatintottam egy deket gyorsan. Egy felet. Hát itt rohadt meleg van Győrben, Vadivárosban.

I'll get it for you.

Chris, Dolce Vita édes élet, de hogy édes, édes az, nem édes az annyira, de itt van Rain Paris, Dolce Vita.

Na figyelj, kaptam egy viccet. Az első randin a lány. Én egyszerűen imádom azokat a filmeket, amelyek végén szükségem van egy zsebkendőre. Erre a fiú, azokat én is nagyon kedvelem.

Jaj, jön a válasz, figyelj! De nem jó, nem jó! A nőgyógyász megmondja, hogy valaki gyesre vágott. Az urológus meg, hogy senkit nem tudsz gyesre vágni. Nem. Én arra jöttem rá, hogy a nőgyógyász meg az urológus között az a különbség, hát, hogy az ujjának az illata, vagy hogy mondjam szebben. Szóval ez, erre jutottam. Na, vizuális típus vagy? Akkor rohadt jó.

megy a kettő egyszerre. Nekem már csak annyi maradt, hogy elbúcsúzzam tőletek. 17 óra 56 perc van. Sabrina és Pet Shop Boys egyszerre. Szóval kívánok mindenkinek egy könnyű hetet, kitartás ebben a rohadt nagy melegben. Jövő héten vasárnap

Gondolom Fire nagy örömére. További szép napot! További szép napot! Sziasztok! Ciao, ciao! Ja, és még annyi, hogy El Capitano Presidente Tomás Grande, azaz Fodor Tamásnak kívánok magam is a stáb nevében nagyon-nagyon-nagyon boldog születésnapot! Boldog születésnapot, Tomi!

Hát, hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon szép korai estét kívánok mindenkinek, aki csatlakozott hozzánk a Super DJ Rádió hullámhosszaira. És a gyerekek, nagyon-nagyon jó szórakozást, és lehet, hogy meglepetés sír most egy-két embert, mert ugyanis én azt ígértem nektek az utolsó adásomon, hogy hozom nektek a Classic House zenei stílust. Hát gyerekek, hallgatók kérésére ezt hanyagolom, mert hát többen is rám írtatok, hogy ne csináljam már, mert annyira szeretitek tőlem a 80-as éveket, és ebben az időpontban ti erre készültetek. Elmondom nektek, hogy 4-en írtak rám, hogy ne, meg hát van már itt olyan kollega, ugye, aki, nem akarom mondani a nevét, van itt olyan kollega, aki ezt hozza nekünk, hát gyerekek, igazatok volt. Hagyjuk a klasszikahozt, és akkor maradok a 80-as éveknél. Nos gyerekek, biztatok mindenkit, először is Surti barátunknak köszönjük az előző műsort, nagyon imádtam, a kedvenc retro zeném szóltak a 80-as évekből, hát köszönöm Surti, tényleg nagyon jó volt. És hát mondom nektek, hogy gyertek hozzánk a Viberünkre, mondom a számot, 3670-4595-99-5 a vége. És hát gyerekek, tudjátok, hogyha esetleg zenei kérésetek lenne, itt egyszerűen és könnyedén megtehetitek. Kencsike már írta is, hogy szia kedves Zsolti, sziasztok, szupere Kencsiket továbbra is jelen. Gyönyörű szép kora estét kívánok neked is, ugye minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak, valamint jó adás neked is, jó zene hallgatás nekünk. Puszcsika Encsike, hát Encsike, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a jó kívánságot, és én is jókat kívánok neked. És a István barátunk is itt van, aki a szírja szét. Este felét kívánunk neked, kedves Zsolti, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család nagyon örül, hogy itt vagy. Már vártunk, kellenek nekünk a szuper muzsikák, hát István barátom, jönnek, folyamatosan jönnek a szuper muzsikák innét a Super DJ Rádióról. És hát Kolozsi Imi barátom is itt van, akiről én már tudom, hogy egy kritikus, egyszerre már mondtam nektek, és most megint mondom, hogy Imi nagyon nagy kritikus a zenében. Örülök, Imi, hogy itt vagy. Ő azt írja nekem, hogy Zsoltikám, én itt szeretném megköszönni a jó bocsánat. Ezt nekem, nem nekem, hanem Surcinak írta, csak hát Surci barátunk már ugye innét kilépett, és hát Imi, elkéstél egy kicsit, kapd össze magad, mert azt is tudom, hogy te hiába vagy kritikus, azért te sokszor szétszórt is vagy, de nagyon örülök, hogy itt vagy. Azt írja nekem, kedves barátom, várom a szép zenédet, már vártalak nagyon, Imi, itt vagyok és igyekszem, és tényleg örülök, hogy itt vagy, mert örülök, amikor kritizálod mondjuk a zenéket, mert hát abból a kritikából az ember mindig tanul. Nos, hát egy muzsikát majdnem elbeszéltem, és ezt meg kell hallgatnunk. Lady Ecstasy, és hát Mike Moran zenél nekünk. Én már is visszateszem az elejére, és ne felejtjétek, hogy akár kérhettek is tőlünk zenéket.

Gyerekek, közben szerintem a Red Rose-en szerelmeseinek nem is kéne mondanom, hogy Mike Morant hallottuk, mert hát az ő jellegzetes hangját soha-soha nem fogjuk elfelejteni. És ugye Imi barátunk azt írja nekem, hogy kifejezetten érdekli őt, hogy mit játszom. Hát Imi, elmondom neked, hogy ma abban a fél órában, amikor csak zene megy, ugye? Mert hát mindig kaptok tőlem egy fél óra tiszta zenét, a szinti pop fogja kapni a főszerepet, de olyan szinti pop, amiben énekelnek, tehát érdekes lesz, és nagyon-nagyon csemeg is lesz. Közben Fater is csatlakozott hozzánk, és azt írja, kellemes vasárnap estét kívánok Zsolti, és minden kedves Super DJ rádió hallgatónak jó zenehallgatás. Hát Fater, nagyon szépen köszönjük, a műsor folytatódik, és nagyon a 80-as évekbe járunk, és az az igazság, hogy ma nem igen a feldolgozások, nem a 12-es verzió kapta a főszerepet, hanem majdnem minden egyes zene eredeti verzióba szól. Már is elindult egy zene, a Silicon Dream együttes Prima Ballerina című dala.

ez a 80-as évek, hogy mennyire változatos, ugye, és hogy milyen fejlett zeneileg a 80-as évek. Na, de közben Baku Mónikát szeretném üdvözölni Tápió Györgyéről. Hát, szia Móni, üdvözöllek, Zsoltit hallod a mikrofonnál, és a Super DJ Rádiót hallgatót. Hát nagyon remélem, hogy neked is bejönnek ezek a 80-as évekbeli zenék, és hát azt mondom neked, hogy tarts velünk mindig a Super DJ Rádióval. Hát gyerekek, egy kicsit csalni fogok, azért fogok csalni, mert egy olyan zenét játszom, ami most jelent meg napjainkban, de az előadó, hát két előadó is van, ez a két előadó a 80-as években gyártották a slágereket. Egyik Fancy, másik Leon Ross is, azt mondják, hogy Angel in the Dark. Ugye azt tudjuk, hogy Fancy és Leon Ross összeálltak, ugye, és most együtt nyomják a muzsikákat. Na, de Leon Ross egyébként nagyon-nagyon sok előadóval összeállt, hát most nem akarok nagyon árulkodni, de azt mondom nektek, hogy hatalmas muzsika jön a jelenből két nagyon-nagyon régi és nagyon jó zenésszel.

hát gyerekek, közben Benák Árpád barátunk is velünk tart, azt írja nekem, szia Zsolti, tojad, ahogy szoktad, néha spékeld meg egy kis magyar rockkal, vagy a blues király, vagyis öreg Bill papával, itt leszünk veled a Makó jelen, hát Árpád, nagyon örülök, hogy itt vagytok, és... Hát most nem Bill papát, de megspékelem a műsort, tudod mivel? A boszorkány repüléssel, és ugye a Tátrai Band együttessel. Nálam ez egy akkora muzsika, hogy nagyon-nagyon zene, és még van még egy Tátrai Band zene, ami nagyon nagy, később azt is lejátszom, az Ördögöt öleltem. Tehát ez a két zene nálam viszi a pálmát, hogyha a rockzenéről van szó, és hát először is akkor... Öljeljünk boszorkányt!

És hát menet közben megérkezett hozzánk Gyula barátom is, aki azt mondja, hogy buli van. Igen, Gyula, már mondtam neked, de mindig el fogom mondani, ahogy te is mondod, ugye? Itt a Super DJ Rádion mindig buli van, és természetesen a legjobb zenékkel van buli. Nos gyerekek, egy zenét fogok játszani a Bad Boys Blue együttestől, ami egyébként magyarul azt mondja, vagyis azt énekli a Bad Boys Blue együttes, hogy egy világ nélküled. Na de utána, ugye Mike Moran ma már zenélt nekünk egyet, de én úgy döntöttem már, amikor ezt a műsort összeállítottam, hogy Mike Moran ma kétszer fog zenélni, és azt mondja, hogy ne beszélj a kígyóval. Gyerekek, ez nagyon-nagyon-nagyon muzsika azoknak, akik szeretik a 80-as éveket, de előtte még egy nagyon kellemes italodiszkó zene, természetesen a Bad Boys Blue együttessel.

Gyerekek, a következőkben, a következő gyenge 8 percben arról van szó, hogy Mike Moran meg akart titeket győzni arról, hogy a kígyóval ne beszéljetek.

hát gyerekek, volt Mike Moran, és azt mondta, arra próbált minket meggyőzni, hogy ne beszéljünk a kígyóval, hát én megfogadom a tanácsát, és nem fogok kígyókkal beszélgetni. Nos, a következő zeném Tonight, és Michael Bedford fog énekelni nekünk, aztán majd hamarosan az Over együttestől hatalmas muzsikák jönnek, és hát lesz itt Los Ninos del Parque is, és utána gyerekek, majd ördögöt fogunk ölelni a Tátrai Band együttessel, és utána el fogom indítani a fél óra tiszta zenét.

Nos hát, hölgyek és urak, ennyi volt a kemény-kemény durva muzsika. Most valamivel lágyabb muzsikák jönnek. Na de ugye hamarosan indítom a fél óra tiszta zenét is, amire azt kell, hogy mondjam, hogy őrület. Na de egy kicsit ugye ördögöt fogunk ölelni a Tátrai Band együttessel, tehát ördögöt öleltem, ezt a zenét azért játszol le, mert nálam nagy kedvenc, hogyha a rockzenéről van szó, és a magyar rockzenéről, akkor én a Tátrait nem tudom kihagyni, vagyis a Tunyogit, ugye? Jöjjön akkor az ördögöt öleltem, és utána azoknak fogok nagyon-nagyon kedveskedni, akik szeretik azt a fajta szinti popot, amiben énekelnek. Ugye kotó vagy lézerdance zenében nem igen lehetett dicsekedni arról, hogy jó ének volt, mert maximum ugye a robot gépi hangokat hallottunk. Most én olyanokat fogok nektek mutatni, amiben még az éneklés is nagyon-nagyon értékes, de előtte ördögötök.

Hát, hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy velem tartottatok. Sajnos nagyon-nagyon gyorsan elment ez a két óra hossza, de hát ugye nem kell elszomorodni, mert hát mindjárt itt van veletek Live Man. Ő már nekem jelezte, hogy itt van. Nos, gyerekek, ez a zenei összeállítás egy kicsit szintipopos volt, de nem csak szintipopot hallgattunk a két óra hosszában, hanem hát igen, igen, itt volt az Energy, na meg az Italo Disco is. Velem legközelebb kedden találkoztok, ami biztos, ami tuti, tehát kedden 20 órától már a 90-es éveket fogom nektek hozni, és a 90-es évekből is igyekszem majd olyan zenéket, számokat lejátszani, amik ritkán szólnak, vagy pedig már nagyon-nagyon régen szóltak. És azért néha, nem tudom, hogy észrevettétek-e, de néha azért itt a stúdióban van egy kis bakelit szag, hát ezért elnézést kérek, és a 90-es évek is ilyen, ugye, hogy egy kicsit beleüt a bakeli szag, én azt élvezem, amikor így van. Nos, hát az elköszönő zeném Tony Casso, és egy meglepi zenét fogok játszani, de azt elmondom, hogy Bobby Orlandónak lehet köszönni az elköszönő zenémet, és én köszönöm is, hogy Bobby Orlandó annyi sok-sok együttest, és nem csak együttest, hanem előadót felkarolt, mert hát iszonyatosan jó zenék születtek így. További jó szórakozást kívánok mindenkinek, és tényleg köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!

Szép, jó eset kívánom mindenkinek, itt a Szuper DJ Rádion keresztül magam, hogy live-ben. Azért beparadott Champions egy újdonságot is, hogy BPM-mel nem lesz gond. Lesz rendesen, kezdünk 155-tel. Azt mondjuk lefele majd 105-ig, 140-ig. Ahogy első óra az tömény hands up. Utána jön szépen a trance. Teljesen 10 óráig. www.sveridgeradio.hu ott a Viber szemben lehet olvasgatni. Szia Encsi, pusszantásokat, hello Isa István, sziasztok, hello Erdély, hello Erdő Szent György. Nektek is tudás estét.

Oxlán volt jó zene. Úgy enyhén. Valaki is kijött belőle a hatásra.

Köszönjük szépen, köszönöm szépen Július Német. Na, Kóra Gyuri bácsi, meg a Reptér.

It's my life, hello. Hello, az Károly, figyelj, innen szerint megköszönjük neked az ajándékot, ritka jó. Valahogy Isten áldás volt, eltalálod, hogy mit kell nekem ajándékozni. Köszönöm még egyszer. Én is örülök neked. Amúgy fészen jelöltelek be téged. Simon adta meg.

szép ez a szláv nyelv. Az is megfordult meg, mit is énekel a hölgy. De ezt tudom, hogy a nyelven azt így fog beköszönni, majd beszélni, és jó lesz.

Ungar is az Englishsel. Csak úgy elhint a Super DJ Rádió keresztül magamtól, iBentől, www.superdjradio.hu. Ott lehet konkrét olvasgatni a Weber szongot, és nekem konkrét iragadni most teljesen este 10 óráig. Lesz-e utána valaki, azt nem tudom. Majd megnézem a közöst.

Köszönöm szépen az ismeréseket, nézem a Weber üzeneteket. Köszönöm szépen. És a Istvánnak köszönöm szépen. Kolozsimi.

0: rock the place. The sound will rock.
1: Egyre klasszikus.
0: This place.
1: Általában csak Super DJ Radio-n szokott elhaladszódni. Más eddig nem is játsszák már. Magyar rádiók.
0: The sound will rock.
1: Külföldiek még igen.
0: This place.

Halló Benzin Pacsi, neked köszönöm szépen, Encsiket, el ismeréseket. Hello, köszönöm neked is, Grozsimi. És nem kéne belepofázni.

Lovász Károly József, köszönöm szépen a ismeréseket. Igen, ez volt Anikát, csak úgy lehet kérni, van előttek vagy minimum 8 liter Top Joy. Köszönöm szépen a megértéseteket.

Nagy magányomban álmodoztam rólad, hogy egy napon visszajössz.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió. A webrádió. Csak neked zenélünk.

Bocsánat, mert a fázra lesz majd kárpótlás, mert nekem most Önette van, gondok vannak. Össze-vissza szakadozik. Vagy a nyári meleg csinálja ezt vele. Hát egész nap nem megy valami normálisan. Köszönöm szépen is, hogy Isten a visszajelzést.

kivételesen most ez a szám, úgy ezen tőletek, végét ír a munka már a live-en, akkor a live-en voltam itt a Super DJ Rádion keresztül, akkor lesz, hogy kárpótlás. Ez így nem jó, hogy nektem most így ezt visszaszakad az ott nekem. Ezért elnézést kérek szépen.

Köszönöm szépen, Encsike. Köszönöm szépen az együttérzés is, a István. És igyekszem hozzá minél jobb zenéket.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Hello Spacebird, this is your operator.
2: Roger, 1201 alarm.
1: Get ready for mission return to paradise.
2: 1201.
1: Okay Spacebird, wait for clearance.
2: Time alarm.
3: We have ignition sequence start.
1: All systems ready.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

that was

Listen! Do it with me!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szubet.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

applause. This is an announcement. Please repeat.

Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!